90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Elszabadult tigris lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélbikák biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Pápos Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatika versenyt, amely már az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkája áll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A megmérettetés két írásbeli fordulóból áll, amelynek végén a 10 legjobb csapat jut be az országos döntőbe, amelyet minden évben a Dunaújvárosi Intézményben rendeznek meg. A jubileumi év központi témája Japán volt, írja a Duol. A Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a Dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. A Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a duol.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Fejér vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adó igazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DAF weboldalán keresztül érhető el. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem Tanárképző Intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejér vármegyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni. Az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok! Az év 138. napján, május 18. hétfő, Alexandrák, Erikek, ők a névnaposok, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Nelly Furtado, a Krisztál, aztán Maxi Priest. A következő percek kínálata, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 18-án hétfőn. Ma van a Múzeumok világnapja. A célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére, kulturális örökségünkre és a múzeumi szakmára. És jön egy újabb, hát ha nem is muzális darab, de mindenképpen a 90-es és 2000-es évek egyik felejthetetlen sláger, a 4 Minutes Justin Timberlake-től, Madonnától és Timbaland-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék. Az ország keleti felén még lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon a nap is kisüthet már, de estétől délnyugat-nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. A maximum 18-23 fok között alakul, de a pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fokokat is látok az előrejelzésben. Még több friss info a hírekben, fél hét után pedig a Gorillaz folytatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, napközben megerősödik a szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kiadós mennyiségű eső esett szombaton országszerte, a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott. A Hungaromet ZRT közlése szerint már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. Szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Lakitelek Tőserdőn folytatódott a Muzsikál az Erdő programsorozat. A családokat kézműves és műhely gyakorlatokkal, illetve zenés táncos mesejátékkal is várták, valamint a fenntarthatóságról tudhattak meg érdekességeket a résztvevők. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Fontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év, vagyis május végéig elkölteni. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulója alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélvitál biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Fábor Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés arany fokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. A dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet. A Dunántúlon már pár órás napsütéssel indul a hét, míg keleten még lehet egy-egy zápor zivatar. Estétől viszont nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. 16-21, holnap 18-23, szerdán már 19-25 fok lesz. A következő napokban is számítani kell még záporokra, zivatarokra. A pünkösdi hosszú hétvégére viszont egészen 27-28 fok környékére melegszik az időjárás. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Kanye West-től a Stronger a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, ideje meghallgatni a legfrissebb híreket. Hét után pedig folytatjuk majd többek között Desirével. És Rúzsa Magdival is. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelen.

FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulója alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi Acélvikár biztosította a Jégkorong Metodikai Központot. Az ott tartott fogadáson először Pápol Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatika versenyt, amely már az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkája áll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A megmérettetés két írásbeli fordulóból áll, amelynek végén a 10 legjobb csapat jut be az országos döntőbe, amelyet minden évben a Dunaújvárosi Intézményben rendeznek meg. A jubileumi év központi témája Japán volt, írja a Duol. A Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a Dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés arany fokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejér vármegyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni. Az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra után pár perccel az új hét első reggelén, május 18-án hétfőn, Maxim Leventa vagyok. Sok boldogságot az Alexandráknak és az Erikeknek. Ha névnapos, szülinapos ismerős van, lehet dobni egy üzenetet, egy köszöntőt a 0620 55 55 155-re. Én pedig közben indítom a No Doubt dalával az órát, It's My Life.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a nap és a hét, és a 90-es évek elején még nem nagyon használtuk azt, aminek ma a múzeumok mellett a világnapját ünnepeljük, az internetet. És akármilyen hihetetlen, de megvoltunk nélküle, aztán nyilván amikor már az életünk része lett, akkor sokkal kényelmesebbé tette azt például. És ugye a zenére is hatással volt, már nem csak CD-n, vagy nagylemezen, kazettán, nehogy Isten, lehetett meghallgatni kedvenc zenekarunk dalait, hanem az interneten is. Jöjjön most az egyik személyes kedvencem is, a Jamiroquai és Little L című daluk, itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fok, kellemes nyárias idő lesz. Addig viszont még lehetnek záporok, zivatarok, így ma is a maximum 18-21 fok körül alakul. Részletek a hírek végén, aztán az En Vogue jön a Salt-n-Pepával. What a man!

0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, napközben megerősödik a szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁPA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészít ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Fontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év, vagyis május végéig elkölteni. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csaknem 90 ezer kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Kiadós mennyiségű eső esett szombaton országszerte, a nyugat és a keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott. A Hungaromet ZRT közlése szerint már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. Szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulója alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélbikák biztosította a Jégkorong Metodikai Központot. Az ott tartott fogadáson először Pápol Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. A dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja Fejérvár megyei látogatókat is. Május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják be. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 18-án hétfőn Alexandra Erik napja van. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a múzeumok világnapja. Igen, a múzeumokban általában csöndbe kell lenni. És ma van az internet világnapja is. 1967-ben a mai napon született Heinz Harald Prenzen, német autóversenyző, korábbi Forma 1-es pilóta. 1956-ban ezen a napon született Jim Mogini, gitáros, billentyűs dalszerző, a Midnight Oil alapító tagja. 1969. május 18. megszületett Martika, amerikai énekes, dalszerző, színésznő, legnagyobb slágere a Toy Soldiers 1989-ben 2 hétig vezette az amerikai slágerlistát. 1962-ben a mai napon született Sandra, német popénekesnő. 1957. május 18 megszületett a román származású, de Németországban alkotó Mihály Krecu, az Enigma projekt mögött álló zeneszerző, producer, több mint 100 millió eladott lemezzel. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Többek között attól a Shakirától, aki nem csak az idei foci VB hivatalos himnuszát jegyzi, de fellép, idén először lesz majd a szünetben ugyanúgy, mint az NFL-ben halftime show, szóval fellép a foci döntő szünetében is Madonnával és a K-pop szupercsapattal, a BTS-sel. A következő órában Beyoncé mellett halljuk Beautiful Liar, és itt lesz a Compact Disco is. Baleset van, várom az infót. Szusszanásnyi szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélvitál biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Pápos Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin, a dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁB weboldalán érhető el. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a Fejér vármegyei látogatókat is. Május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják be. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Úgy bizony, például a Robin Restől vagy Whitney Houstontól, az első pedig a Black Legend, a You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó hetet, jó készülődést, jó munkát kívánok. Remélem nem hagytam ki senkit és semmit, ha mégis 06-20-55-55-155. Alexandra Erik napja van, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát főleg a focit nem kedvelő hölgyek most fogják be a fülüket. Újból foci VB év van. 2026-ot írunk, a labdarúgó világbajnokság döntőjét pedig július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyők elé, de nem csak a foci, a zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapata BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei. A 2026-os VB, amelynek házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, június 11-én rajtol majd Mexikóvárosban, és ott is lesz egy nyitó ünnepség, melynek fő fellépője a reggaeton sztár J Balvin lesz. Az iménti névsorból most Shakira is hallható a dalban, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar. Ez a folytatása Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet. Ha dugó baleset van, jöhet az info. 0620 55 55 155.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó híreim vannak a hét elején. Egyre kevesebb csapadék érkezik, közben egyre naposabb, melegebb időnk lesz majd a pünkösdi hosszú hétvégére. Azért egy-egy zápor zivatar is benne van a pakliban. A maximum ma 17 fok környékén alakul. Részletek és friss infók a hírekben. Mindjárt 8:30, a D-Light és a Groove is in the Heart már bekészítve, meg is hallgatjuk nem olyan sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, napközben megerősödik a szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁPA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Fontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év, vagyis május végéig elkölteni. Megnyitották a Szeretett híd Kárpát-medencei reformát.

0: református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretetszolgálat. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombaton délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták, a sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélbikár biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Fábor Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. A dunaújvárosi SC Lóránthi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a duol.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin, a dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejérvár megyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Van egy friss közlekedési infónk. Attila küldte, hello, M0, M1 felé Halászteleknél csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó mögötte. Köszönjük szépen, ha van, jöhet a többi, 0620-55-55-155. A borús, szeles, esős, záporos, zivataros hétvége után napsütéssel indul a Dunántúlon a hét, keleten még szükség lehet az esernyőkre, ott borongósabb lesz a mai nap, 17-18 fok körül alakul a maximum, és ahogy azt már megszokhattuk, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Már is itt van Jerry Halliwell-é, a Look at Me a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után nosztalgiázhatnak majd a klubberek. És a rockerek is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Fetsz & Small, Tankcsapda, csak kettő a hihetetlenül gazdag playlistből az ezredforduló legjobb dalaival. Jövök hamarosan újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélbikák biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Pápos Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. A Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét. Kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. A dunaújvárosi SC Lóránthi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig kül a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó kérdés, hogyha annó Will Smith igent mond Neo szerepére a Matrixban, ki lett volna Trinity? Teljesen másik párhuzamos valóságban élnénk. És akkor is, hogyha Emily Sunday odaér a felvételre, Naughty Boy La La La című dalát eredetileg ugyanis ő énekelte volna, végül Sam Smith jegyzi a vokált. Ezzel indul az óra, 4 perc múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet. Max Sam Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, egy friss közlekedési info az M6-osról Budapest felé. A Paks elkerülő szakaszán kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél áll a forgalom, aki teheti, a 114-es jelű paksi lehajtón át kerülhet a 6-os főúton. Jó utat! 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön Krisztina Aguilera és a Come On Over a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az American Idol győztese volt, ma már saját talk show-ja van, viszont véget ér hamarosan egy korszak. Az idei évaddal ugyanis búcsúzik a The Kelly Clarkson Show. Az énekesnő 7 évad után a hét elején hivatalosan is bejelentett, hogy befejezi az NBC-n futó talk show-ját. A családjára szeretne koncentrálni, miközben továbbra is aktív szeretne maradni a zene világában. Na, az utolsó mondat az, amin a rajongóknak felcsillant a szeme. Addig is, amíg új Kelly Clarkson dalokat hallunk, jöjjön egy korábbi My Life Would Suck Without You a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyje, ugyanis itt a fővárosban a záporos-zivataros hideg, szeles, borús, csapadékos hétvége után végre süt a nap, és ez a helyzet a Dunántúlon, míg az ország keleti felében még borongósabb a nap eleje, és ott további zápor-zivatar lehet. A maximum 17-18 fok körül alakul, de napról napra melegszik az idő. A pünkösdi hosszú hétvégére 26-27-28 fokok látszódnak körvonalazódni. Mi pedig megyünk is tovább gyorsan egy újabb kedvenccel a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Yeah, Usher-től, Lil Jon-tól és Ludacris-től.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, az M9-esen Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha dugó baleset van, a hírek alatt is várom, 0620-55-55-155. A hírek után, a délelőtt első órájában pedig jön többek között a Deep Swing. És az Iron Mafia is. Rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, napközben megerősödik a szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Fontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év, vagyis május végéig elkölteni. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombaton délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták, a sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak.
0: főváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulója alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélvitál biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Pábor Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét. Kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. A dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna technikum és kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejérvár megyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A Guns N' Roses után szabadon Guns and Guitars, ugyanis a puskák és a gitárok is jól állnak James Blunt százados kezében. A brit hadsereg korábbi tisztje és 1973 című dala indítja az órát. Hello, 5 perc elmúlt 10, Max M. Levente vagyok.

0: egyedül a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, az a Sound Lovers Runaway című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig a pünkösdi hosszú étvégén is szólnak, méghozzá Alcsú dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Mi is ott leszünk, Majoros Rita vár mindenkit szeretettel, na és apró ajándékokkal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ az M6-osról. Több hallgatónk is jelezte, de itt a hivatalos. M6 Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű Paks csomópontban letereli a forgalmat Pakson át a 6-os főút felé. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Örgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Percek kérdése, és ráfordulunk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan csemegékkel készültem, mint DJ Tonkától a Don't Be Afraid. Vagy egy kis álmokfutók Lotfi Begivel, Náksival és Dr. Béressel. Telefon, SMS, Viber. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Iskolásoktól vár filmet a Magyar Színház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolás diákok számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Készítsetek egy videót az iskolátokról, mozgassátok meg az egész közösséget, és mutassátok meg az országnak, kik vagytok. Mutasd meg te is, mi teszi különlegessé az iskoládat. A versenyre várnak minden magyar általános középiskolát a határon innen és túlról. A megmérettetés diákoknak, tanároknak és igazgatóknak is szól. A teljes iskola közösségének, hogy együtt mozduljanak meg egy országos versenyen. A dunaújvárosi fiatalok is maximum 4 perces filmmel nevezhetnek. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélvitál biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Fábor Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelemkönyvébe. A dunaújvárosi SC Lóránti Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu-n. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Holnap a napos gomoly felhős időben, főként északon, észak-keleten és a Dunántúl nyugati-délnyugati tájain alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára és köd képződhet. Kora reggel 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Szabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt, a cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás, legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsuszamlások akadályozták. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk, északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek, 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó hetet! Indul a délelőtt utolsó órája, május 18, Alexandra Erik napja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot kívánok! Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155. Már is a húrok közé csap a Limp Bizkit, Maxim Levente vagyok.
0: Beste

Képzelnék, a 90-es évek elejére ugrunk vissza az időben, jön a Heavy D&D Boys és a Now That We Found Love, az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei pedig ma is mixben szólnak majd este 6 és 8 között a Night Shiftben. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között Lauer Christian.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Tart a teljes útzár az M6-oson Budapest felé Paksnál. Az elkerülő szakaszon két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. M7 Budapest felé a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél. Csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után is szól majd valami, konkrétan ez a címe, Something, azaz valami, a Lezgó slágerének. Majoros Rita indítja már az óra első dalát és a délutánt. Jó étvágyat kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Verseny hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolás diákok számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Készítsetek egy videót az iskolátokról, mozgassátok meg az egész közösséget, és mutassátok meg az országnak, kik vagytok. Mutasd meg te is, mi teszi különlegessé az iskoládat. A versenyre várnak minden magyar általános középiskolát a határon innen és túlról. A megmérettetés diákoknak, tanároknak és igazgatóknak is szól. A teljes iskola közösségének, hogy együtt mozduljanak meg egy országos versenyen. A dunaújvárosi fiatalok is maximum 4 perces filmmel nevezhetnek. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin, a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. A Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a duol.hu. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallása kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fehérvár megyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Hamarosan lejár az eszi a bevallás határideje, földrengés követelt áldozatokat Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok.
2: Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök.
4: Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte António Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanács elnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzön a magyar kisebbség jogainak rendezése. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már több mint 2.200.000 STA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határideje május 20-a. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. Több eltűntet keresnek, egy 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás hétfőt, könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok, töltsék velem ezt a délutánt is, egy kicsit hangolódjunk rá a hétre, vegyük fel a munkafonalát, vagy ebédeljünk együtt, én hozom a legjobb zenéket. Mindjárt jön az Ashwood és a Shine, Berry és az Ébredj vele, most pedig Lasgo és a Something indítja az órát, én pedig önökkel a hetet. Szép napot!
0: Lesz te fel.

Best FM a legjobb zené. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól, és ki tudták pihenni magukat az esős, borongos időben, mondjuk sokat aludni, pihenni, kikapcsolódni, vagy akár bármilyen programot csinálni. Szóval jöhetnek akár a hétvégi beszámolók is, én pedig isteni zenéket hozok a délután folytatásában. Mondjuk Sean Paultól. Tényleg milyen volt a tegnap esti Sean Paul koncert? Budapesten koncertezett, ugye bár, ha valaki ott volt, akkor jöhet egy kis beszámoló. Én pedig hozom majd Blue Cantrell-el a Breathe című dal, de itt lesz a Savage Garden is, jön majd Perkes Olivér is, hamarosan közlekedési információkat hozok, napkérdését, meg mindenféle jót, úgyhogy maradjanak velem. Ne is hallgassuk az Ashwood dalát, azt hiszem a hét első délutánjára ez egy tökéletes indítás. Jön a Shine a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Veszte fel a legjobb zenék. Önök, akik autóban ülnek, teherautóban, vagy kamionban, bringán, bármilyen közlekedési eszközön, megköszönöm, hogyha ma is gondolnak rám, és hogyha látnak valamit az utakon, elküldik a közlekedési infót, vagy felhívnak 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az infók. Legutóbb azt kaptam, és kérdésem is van ezzel kapcsolatban, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, úgyhogy a rendőrség a 114-es jelű csomópontban korábban leterelte a forgalmat. A kérdésem pedig az, hogy ez még mindig így van-e, úgyhogy M6-os autópálya főváros felé Paks elkerülő szakaszán 114-es jelű csomópont, még mindig leterelik-e az autósokat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az infókat. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Volvox és a Taps, így az óra végéhez közeledve pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább. A Follow the Flow-val itt lesz az Anyám mondta. Yeah.

0: de itt lesz majd Jennifer Lopez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Iskolásoktól vár filmet a Magyar Színház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolás diákok számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Készítsetek egy videót az iskolátokról, mozgassátok meg az egész közösséget, és mutassátok meg az országnak, kik vagytok. Mutasd meg te is, mi teszi különlegessé az iskoládat. A versenyre várnak minden magyar általános középiskolát a határon innen és túlról. A megmérettetés diákoknak, tanároknak és igazgatóknak is szól. A teljes iskola közösségének, hogy együtt mozduljanak meg egy országos versenyen. A dunaújvárosi fiatalok is maximum 4 perces filmmel nevezhetnek. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélvitál biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Fábos Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelemkönyvébe. A dunaújvárosi SC Lórántfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a 3 terápiás macska látogatott el 2 osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu-n. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig fül a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Még pár nap van az esély a bevallásra. Hantavírus fertőzést azonosítottak Romániában. Napos, változóan felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18-19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esziha.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az asztály és a jégkár mérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat az ivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkár mérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírus fertőzést igazoltak egy romániai férfinál. 8 kontakt személy került karanténba. A férfinál pénteken mutatott pozitív eredményt a teszt. Annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
4: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
3: A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, 4 perccel járunk 1 óra után, én pedig Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a nap, sikerült már beindítani a munkát, vagy elkapni a munkafonalát? Így akár ebéd után jöhet a délutáni kávé mellé pedig egy jó kis Michael Jackson-dal. Indítok a You Rock My World-el, előtte itt az M&S. Szép napot mindenkinek!
1: Best FM.

Jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best FM a legjobb zené. Kinek mi az a tehetsége, nevezzük így, amivel igazából nem megy semmire, mondjuk így. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én például sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy megnézek egy filmet, vagy egy sorozatot, és vagy egy dalszöveget egyébként, vagy egy dalt meghallgatok, akkor szinte már egy meghallgatás után tudok idézni a szövegből, a kettő után pedig a legtöbbet kívülről fújom, hogy ezzel nem megyek semmire. Aztán rájöttem, hogy ez milyen jó, amikor kvízesteket tartok. Mert például én erre szoktam használni, de alapvetően nagyon-nagyon sokáig nem mentem ezzel a tehetséggel semmire. No, de kinek van még ilyen? 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Miközben Artful Dodger zenél Craig Daviddel itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után a 6-os főúton tessék figyelni, mert Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt korábban, a rendőrség pedig a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az előző órában kérdeztem a hallgatóktól, hogy ez így van-e még, és többen is írták, hogy bizony igen, úgyhogy tessék arra felé vigyázni. A 2-es főúton pedig Rétság térségében két autó ütközött az 54-es kilométernél, a Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv autózható. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha bárki lát valamit, köszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek, pár perc múlva délután 2 órához érkezünk, már jönnek a legfrissebb hírek, aztán Subbase Monster.
2: Nincs nő, nincs hírás,
1: és jön Diana King is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Iskolásoktól vár filmet a Magyar Színház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolás diákok számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Készítsetek egy videót az iskolátokról, mozgassátok meg az egész közösséget, és mutassátok meg az országnak, kik vagytok. Mutasd meg te is, mit teszi különlegessé az iskoládat. A versenyre várnak minden magyar általános középiskolát a határon innen és túlról. A megmérettetés diákoknak, tanároknak és igazgatóknak is szól. A teljes iskola közösségének, hogy együtt mozduljanak meg egy országos versenyen. A dunaújvárosi fiatalok is maximum 4 perces filmmel nevezhetnek. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. A Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi a 3 terápiás macska látogatott el 2 osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislány között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben 3 utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. Olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Best FM-en.
3: Erős honvédelmi törvényt ígért az új miniszter. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Sztrájkolnak az olaszok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős honvédelmi törvénnyel kell védeni a magyar katonákat. Erről a honvédelmi miniszter beszélt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus emellett a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg, hogy ne lehessen indoklás nélkül elbocsátani a katonákat. A változásokat már jövő év elejétől bevezetnék. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Pénteken teszt mutatta ki a pozitív eredményt, most pedig laboratóriumi vizsgálat igazolta annak a vírustörzsnek a jelenlétét, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil, 8 kontakt szemét helyeztek karanténba. A román egészségügyi minisztérium közölte, a fertőzésnek nincs köze a luxus óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
4: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsón részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
3: Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra után 4 perccel is kitartás mindenkinek a munkában. Én Majoros Rita vagyok, főként Pistinek, mert tőle kaptam egy SMS-t, hogy egy pékségben dolgozik, még 4-ig nyitva vannak. Még 2 óra, de ő egyszerűen mindjárt elalszik, úgyhogy ivott gyorsan egy fekete kávét, és most várja még a vevőket. Na, neked is küldök egy jó kis múlidalt, jön a Dáb, és persze kitartás mindenkinek.
0: Lesz te fel.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén ugyebár pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve a Válvölgyi Fesztivál is újra megrendezésre kerül, ami idén már 10 éves. Mi pedig ott leszünk, és onnan szól majd a Best FM leges legjobb zenei kavalkádja. 90-es, 2000-es évek a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy szombaton és vasárnap délután találkozzunk ott, és olyan nagyszerű sztárokat hallgassunk élőben, mint mondjuk Horváth Tamás, de addig hangolódunk rá, mondjuk a Fehér Hollóval, úgyhogy pár perc múlva ezt a dalt is hozom. De itt lesz ma még a folytatásban a Bermuda is, és a Monte Carlo, most pedig Segi és a Hey Sexy Lady.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Júci írt a Terész körútról, hogy az Oktogonnál baleset történt, úgyhogy Budapesten itt kell fennakadásra számítani. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében arra kell számítani, hogy az M1-es és az M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra, úgyhogy a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárás van és torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-ás autóútra is, itt is a külső sávon arra szólnak az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Várom az útinfókat. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulója alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélvitál biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Pápol Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. A Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléknapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. A dunaújvárosi SC Lóránti Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu. A tőrösdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás tőrösdarazsak ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrösdarazsak nem agresszívek és csak akkor használják a fullánkikat, ha megfogják őket. Holnap a napos gomoly felhős időben főként északon észak-keleten és a Dunántúl nyugati délnyugati tájain alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára és köd képződhet. Kora reggel 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 93.1 Best FM-en. Nagyon szép délután hétfőre. Remélem a hét jól indult, ezt azért csak most mondom, mert most találkozunk először, kedves dunaújvárosi hallgatók, ezen a héten. A mikrofon mögött Molek Csongor, innentől kezdve 3 órán keresztül szokás szerint, és Sikén és Brian Adams közös számával kezdünk. Ez a Don't Give Up.
1: 93.1 Best

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, szeretettel köszöntök mindenki, dunaújvárosi hallgatók, a mikrofonnál Molek Csongor, és este hatig miénk a pálya ma is. Május 18-át írunk már, Erik, Alexandra, Sandra, Camilla és boldog napja van. Nekik kívánok boldog névnapot, a szülinaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot. 48. éve a mai nap, a múzeumi világnap, 18. éve pedig az internet egyik világnapja. És 222 évvel ezelőtt Napóleon megkapta a Franciaország császára címet. Híres emberek, akik ma születtek, 209 éve látott napvilágot Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. 204 éve született idősebb Bókai János, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. Aki ma ünnepel dunaújvárosi hallgatók bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig. A folytatásban a KLF egyik nagyslágere következik, játszom is a Justified and the Ancient című felvételt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres! My name is Victor, you can take

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok, akik délután közlekednek jelenleg Dunaújvároson belül vagy a környékünkön, és figyeljenek a többiekre is, kedves autósok! Útkarbantartási munkák miatt útszűkületre készülni kell ma is a 62-28-ason. Dunaföldvár seregélyes összekötő útról van szó, a 0-es és a 3-as kilométer közötti szakaszról. Aztán az 52-esen is hasonló a helyzet, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. Itt a 60-as és a 70-es kilométer között útszűkület lassíthatja a haladást. És végzik még mindig az útkarbantartási munkálatokat az 51-esen, kicsit messzebb tőlünk, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, a 80-as és a 102-es kilométer között. Ha lenne egyéb infójuk, főleg közlekedéssel kapcsolatban, akkor jelezhetik bátran 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek. Most a TLC egyik slágerét meghallgatjuk, ez a No Scrubs című felvétel itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdv a hallgatóknak, Dunai Város és a térség. Maradunk együtt, remélem, én még jelentkezem a stúdióból két órán keresztül, kizárólag jó zenékkel, kedvencekkel, hazai és külföldi vonalról. NST-szával kezdünk, és szól mindjárt a One Day in Your Life című dal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, napközben megerősödik a szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Vasárnap zajlott az életmenete Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta az idősebb Antal József rakparton, a parlamenttől indult és a Karl Lutz rakparton felállított színpadig haladt. A megemlékezők a sofár hangjára indultak el, a menet élén 73 elektromos kisbuszokon utazó holokauszt túlélővel. Az esztergomi rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön ismeretlen elkövető hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. Az eljárás során megállapították, hogy egy valaki kapott hamisított dokumentumot, amit egy ismerősén keresztül barátja juttatott el hozzá. A levél készhezvételét követően rövid időn belül barátja telefonon felhívta a sértettet, és elmondta neki, hogy a hamisított behívót ő küldte, és az egészet csak viccnek szánta. Az elsők között próbálhatták ki a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedés technikai kiképzőházát a középiskolai diákok. A diákok egy rövid elméleti felkészítést követően egy bemutatót tekinthettek meg, ahol a rendőrök egy a jogszerű intézkedésnek felfegyverkezve ellenszegülő férfival szemben jártak el. Ezt követően pedig a tanulóknak lehetőségük nyílt saját magukat is kipróbálni egy éles helyzetben. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombaton délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták, a sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. A Dunántúlon a meteorológusok szerint számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. Kora este a nyugati határszélre újabb csapadékgócok érkeznek. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz majd az északnyugati szél. Hajnalban 3 és 11 fok közé gyúl a levegő, az Alpok alján mérhetjük majd a legalacsonyabb értékeket, napközben 16-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szólnak a kedvenc dalok folyamatosan a 93.1 Best FM-en, amelyekkel garantált a zenei változatosság, és fókuszban továbbra is, ahogy említettük, a 90-es és a 2000-es évek dunaújvárosi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, indítja az órát, ahogy ígértem, NST-za, és szól a One Day in Your Life című felvétel.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, és továbbra is tartalmas délutánt kívánok hétfőre. Nézzük a keddi időjárást, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött egyébként Molek Csongor. Holnapra napos gomoly felhős időt mondanak a hozzáértők ide a környékre is, és az északi-északnyugati szelet kísérhetik majd helyenként élénkebb erősebb lökések. Hogyha lesz csapadék, akkor számíthatunk élénkebb lökésekre. A csúcsérték 18-23 fok körül alakul. Ez tényleg jól hangzik. Nézzük a pollen helyzettel, mi történt. A nyír, töl, gyeperfafélék, vadgesztenye, bodza pollen koncentrációja alacsony tartományban van. A fenyőfélék és a pásítőfélék pollen szintje pedig továbbra is közepes. Szerencsére nagyon erős tünetekre készülni nem kell az allergiás hallgatóknak, azért papírzsebből nem árt, hogyha betárazunk bőséggel. A Black Eyed Peas egyik nagy slágere következik, csalóka a felvétel, mert valójában parti darról van szó, pedig lassan indul. Ez a Let's Get It Started. And the bass keeps running.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartott ünnepségén kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. És díjat vehetett el Dunai városból Orosz Csaba. Gratulálunk hozzá! A Vöröskereszt egyébként a világ egyik legrégebbi és legnagyobb humanitárius szervezete. A magyar szervezet 1881-ben alakult, így idén már 145 éves. Említette ezeket dr. Fábián Károly elnök, és kiemelte, hogy a szervezet legfontosabb küldetése ma is a segítségnyújtás, ezért különösen fontos, hogy a világnapi ünnepségen köszönetet mondjanak azoknak, akik nap mint a másokért dolgoznak. És ezután következett a díjak átadása, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztése alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át. Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Még egyszer gratulálunk, az eseményről pedig a részletes beszámolót a duol.hu hírportálon megtalálják. Most Fedzsó és Ashanti közös számát játszom, ez a

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, még egy órát együtt töltünk a hétfőből, remélem csatlakoztak hozzánk még jó páran, úgyhogy külön köszöntöm az új hallgatókat is Dunaújvárosból vagy a környékünkről. A nevem Molek Csongor, a September felvételével kezdünk, ez a Cry For You című sláger.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, napközben megerősödik a szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével május 18-ától Csongrád család vármegyében is visszavonja a tűzgyújtási tilalmat. Mostantól már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében marad érvényben a tilalom. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz-tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészít ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Kiadós mennyiségű eső esett szombaton országszerte, a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott. A Hungaromet ZRT közlése szerint már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. Szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. A Dunántúlon a meteorológusok szerint számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. Kora este a nyugati határszélre újabb csapadékgócok érkeznek. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz majd az északnyugati szél. Hajnalban 3 és 11 fok közé hűl a levegő, az Alpok alján mérhetjük majd a legalacsonyabb értékeket, napközben 16-21 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a Dunaújvárosi Acélvitál biztosította a jégkorong metodikai központot, Az ott tartott fogadáson először Pábor Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelemkönyvébe. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a Dunaújvárosi szervezet elnökének felterjesztés alapján a Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. A Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a dual.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejérvár megyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk még remélem a legtöbben a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Volek Csongor, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Maradjanak velünk, főleg a közlekedők, mert infókkal hamarosan jelentkezem. A legjobb zenéket pedig pörgetjük még egy órán keresztül. A Septemberrel kezdünk, és szól azonnal a Cry For You című sláger.
0: 93.1 Best FM.

0: a mesét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en mindenkinek balesetmentes kilométereket, kedves dunaújvárosi közlekedők. Az Újsolti bekötő úton az 52-124-esen a közmépítési munkálat miatt az útszűkület még aktuális. Hát jó pár héten keresztül. A nullás kilométerről van szó. És az 52-esen végzik a csomópontépítési munkálatokat, mint tudjuk, a 47-es kilométernél. És ugrunk egy kicsit messzebb. Az 53.01-esen a Kecskemét-Kalocsa összekötő úton a 12-es és a 20-as kilométer között még a hónap végéig útszűkületre számítani kell. Ha lenne egyéb info, jelezhetik bátran 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, jó utat! Egy ausztrál hölgyének el most Kylie Minogue, és szól az In Your Eyes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunói városi hallgatók, itt a városban ebben az évben sem marad el a már hagyományossá vált virágos város csinosítási kezdeményezés. A Rajta Újváros Egyesület képviselői ismét megszervezték a lakosság körében népszerű növényosztási akciót. Ennek a programnak a célja pedig nem csak a közterületek szebbététele, hanem a helyi közösségek összefogásának erősítése is. A korábbi évek jól bevált gyakorlata szerint a körzetek képviselői előzetesen felmérték az igényeket, utána pedig személyesen juttatták el a virágokat az érdeklődő lakókhoz, a társasházak és intézmények képviselőihez. A kezdeményezésnek köszönhetően a városrészek megszínesedtek muskátlikkal, egynyári virágokkal és egyéb dísznövényekkel. A program egyik legfontosabb eleme, hogy a kiosztott növények gondozásáról már maguk a lakók és az intézmények közösségei gondoskodnak. Ez nem csak a környezet iránti felelősségvállalást erősíti, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy a szomszédok közösségek együtt tegyenek lakókörnyezetükért. Van fent fotós beszámoló egyébként a dunaiváros.com hírportálon. Egy duettet hallgatunk most a Best FM-en, énekel Whitney Houston és George Michael, a dal pedig az If I Told You That.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai városban is a környékünkön. A búcsúdalom következik így hétfőn késő délután, egy hölgycsapat zenél, a Spice Girls, és meghallgatjuk együtt még a Viva Forever című slágerüket. Szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek, kedves Dunai városi hallgatók, főleg az előző három órára, és maradjanak a Best FM-en bátran, attól függetlenül, hogy én lassan lépek. Holnap délután 3-tól pedig ismét jelentkezem a jó zenékkel és hasznos infókkal. Molek Csongort hallották, a legjobbakat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulói alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélbikák biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Fábor Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelem könyvébe. A dunaújvárosi SC Lóránthi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi, a három terápiás macska látogatott el két osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a duol.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben hárman utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Holnap a napos gomoly felhős időben főként északon észak-keleten és a Dunántúl nyugati-délnyugati tájain alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára és köd képződhet. Kora reggel 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A nap felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határi ideje május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hívül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők. Néhol kisebb eső zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Besten hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok. Vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, és a többi. Szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655 55 155 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk az e-mailek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Iskolásoktól vár filmet a Magyar Színház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolás diákok számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Készítsetek egy videót az iskolátokról, mozgassátok meg az egész közösséget, és mutassátok meg az országnak, kik vagytok. Mutasd meg te is, mi teszi különlegessé az iskoládat. A versenyre várnak minden magyar általános középiskolát a határon innen és túlról. A megmérettetés diákoknak, tanároknak és igazgatóknak is szól. A teljes iskola közösségének, hogy együtt mozduljanak meg egy országos versenyen. A dunaújvárosi fiatalok is maximum 4 perces filmmel nevezhetnek. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. A dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges vendégek érkeztek az intézménybe. Matyi, Babu és Gigi a 3 terápiás macska látogatott el 2 osztályukhoz. A foglalkozást Plecskó Judit tanító, fejlesztő és játékpedagógus vezette, aki izgalmas és interaktív feladatok segítségével ismertette meg a tanulókkal a terápiás állatok világát. A diákok betekintést nyerhettek abba, hogyan segíthetnek a terápiás macskák a mindennapokban, és milyen pozitív hatással bírnak. Beszámoló a duol.hu-n. Árokba borult egy gépkocsi a minap Polgárdi és Kislán között a 6301-es út 15-ös kilométer szelvényénél. A járműben 3 utaztak, akiket a polgárdi önkormányzati tűzoltók segítettek ki. Az egysége mellett áramtalanította az autót, a balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, olvasható a közleményben, melyet a FEOL adott közre. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Végül a várható időjárásról. Eleinte sok felhő lesz a térségben és néhol kisebb esőzápor nem kizárt. Napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Az északnyugati szelet élénk lökése kísérik, reggelre 11 fokig hűl a levegő, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt, erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony, egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rákcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazó államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a Múzeumok napja, a nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, záporeső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, illetve zivatar is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó állami átvilágítás következik, fellélegezhetnek az allergiások egy picit, az aranylabdás megsérült, lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tavaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Ousmane Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2012-ben ezen a napon mutatták be a Csatahajó című skifit, amelyben először próbálta ki magát színésznőként Rihanna. Hogy is szokták mondani, hogy legalább megpróbálta. Sokkal jobban járt mindenki azzal, hogy továbbra is inkább az éneklésre koncentrált. Az SOS érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Best of a legjobb zenék 2014-es Balaton Soundos fellépésük után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre, állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Sharam ezt is pörgetni fogják majd.

Best FM, a legjobb zenék. Volt ő már a zsűriasztal mindkét oldalán, sőt közben még műsorvezetője is volt annak a tehetségkutatónak, ahol a hatodik évadban második helyezést ért el, és nem mellesleg 4 napja ünnepelte 42. születésnapját a most érkező Olly Murs, akinek, hogyha hát 2008-ban nincs az a csúnya futballsérülése, akkor lehet, hogy most egy nagyon tehetséges futballistáról és nem egy nagyon tehetséges énekesről beszélnénk. Jön a Dance With Me Tonight itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Az 1999-es megjelenése óta ezt a dalát Sting kivétel nélkül minden eddigi magyarországi koncertjén játszotta. Mindegy, hogy az a Hősök terén volt Segivel, vagy egyedül valamelyik arénában. A Desert Rose általában mindig a koncert vége felé felcsendült a setlistben. Úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy ez idén nyáron is majd pontosan ugyanígy fog történni. Jön Sebb Mamival és a Desert Rose-zal Sting. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicske ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt. Tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
1: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hívül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült.
3: A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Zongora, trombita és egy lemezjátszó. Ezek a hangszerek lesznek nagyon hangsúlyosak egy-egy dalban a következő órában itt a Besten. A Bonfunk MC's freestylerjében fognak majd scratchelni, mint az állat. A trombita az Asfrik kantalupjában lesz nagyon-nagyon hangsúlyos. A zongora, vagyis a piano pedig az óra első dalában érkezik Eric Christ.
4: Ez a Night Shift a Best.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Let's go get 'em.

Best FM a legjobb zenékát, hogyha túléltük ezt a hétvégét, akkor ez az egy-két nap még ilyen esősebb hangulatban meg sem fog kocsanni, ráadásul most már a nappali maximum is 18 fok körül.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

ha úgy veszünk, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez az a nektek rossz hír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Stupid Girl!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
1: Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszi a bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy igazi filmzene és egy filmzene átirat érkezik a következő órában itt a Besten. Az úgymond igazi filmzene az a Wild Wild West lesz. Mi meglepő a Wild Wild West című filmből. Köszönhetően Will Smithnek, az a bizonyos átirat pedig az amerikai szépség fő dallamára épülő American Dream jön már is Jakarta.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszéltem a legjobb zenékhez, ugye megvan, hogy a Csaj nem jár egyedül című filmben, amikor a szalagavatón az osztálya Rockefeller Skankre nyomja, akkor Asher a DJ a lemezjátszók mögött. Most meg ő jön, és egy DJ-ről énekel. DJ Gallas Falling in Love itt a Besten.

Verstappen a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect It a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Továbbra is tartom azt az elméletemet, hogyha a hétfőn túl vagyunk, akkor a nehezén túl vagyunk. Úgyhogy kitartás, még egy óra, és mindenki túl lesz a nehezén. Ebben az utolsó mai 60 percben pedig érkezik majd Junior Jacktől a Stupid Disco, Árástól a Boroboro, George Michaeltől a Too Funky, a sor legelején pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come. Itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

0: és kegyetlen, mint halottját az
1: ég. Best of a legjobb zenék, hogyha bárki biztos akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance sláger, tehát akkor a Pointer Sisters Dare Me című dalához jöjjön vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval se lassan megint aktuális lenne egy így 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best of a legjobb zenék között.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: vesz. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék

Best of a legjobb zenék az 1990-es Freedom című George Michael Dal videoklipjénél volt először az a koncepció, hogy az énekes maga ne is jelenjen meg a videoklipben, szerepeljenek helyette szupermodellek. És aztán ugyanezt vitték tovább a most érkező Dal videoklipjébe, és hát nyilván, hát hogyha az ember forgathat kétszer szupermodellekkel, akkor miért ne tenné meg, ugye? Jön George Michael és a Too Funky!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Pause to change.

It's time for change. For change.

Best FM, a legjobb zenék New Millennium után és All Summer Long előtt mit is mondhatnék, hát hogy szerencsére a nyári időjárásra kevesebbet kell várni, mint egy új ezredfordulóra. Viszont a Night Shiftre még annyit se kell várni, mert az már holnap itt lesz. A mainak meg ezzel vége van. Holnap, mivel kedd lesz, hangyával fogunk majd funkit pörgetni 6 és 8 óra között a Night Shift legelején. All Summer Long, Kid Rock érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen